Jehoshaphat ekaye se mumma anyuntu woni nyenyin na nyuma awutu yeni se munyi nyame aye na nehumo bo etin wata.